Fejátóce, un tavai színok, kihen a vészta magoma, néhja olyan. Néhja olyan, néhja olyan. Ég tóce, kautna mahoma, hát simona, ég van, de gamona. Ég van ma, ég imi gószia, ég oma, vaskamtek, vaskamtek, kakke, kamionágon.